Hoi, talala, etteradridridnala, hoi, tidala, etteradridatala, jai, datada, etteradridatala, ezzo cigaila, nem adott kaját. Kértem tőle, nem adott, pálinkát adott. Kemanda sajja sztár, kemange csit robusz. Téle sindán, kebeló rá, mange csit robusz. Hoidi da la la et ri ri da li da ta la ai ri da ta la la et ri adri de ri da ta oi ti na la et ri ta la la oi ri ta la et ri adri de ti na la.